0: 96.4 Base FM. Base FM Party Mix. Base FM Party Mix.
1: Mások az anyukat, én

bizfm.hu. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt iszad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Hip-Hop R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: minket.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared to do

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált, ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt.

0: gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
1: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, rázását is megakadályozza.
0: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést, felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél, felfrissül a levegő a hajnali órákra, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Mérséklődött a drágulás üteme a lakáspiacon. Tájékoztató készült az áfamentes gyógyszerekről. Jön az állatkertek éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Mérséklődött a drágulás üteme a lakáspiacon júliusban. Ez éves szinten csak nem 12%-ra csökkent, Budapesten 8% körül volt, az egyik nagy hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint. A számok alapján országszerte 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. A fővárosi használt ingatlanok négyzetméter ára 940 ezer forint és 2 millió forint között mozog, a legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot is elérheti. Megtudhatjuk, mely gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója. A NAV emlékeztetett, érintettek a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A kiadvány pontosan ismerteti, hogy mely termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet a hatóság.

0: oktatók, ismeretterjesztő előadások, látványetetés. Számos programmal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Péntek estétől 20 féle programhelyszín várja az érdeklődőket. A vendégek láthatnak fényfestést, részt vehetnek kézműveskedésen, arcfestésen. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között valószínű. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

2019-ben látott napvilágot a Hollywood's Bleeding nevű albumon, Post Malone-nak a Wow című dal, a stílusban és hangzásban egy laza, minimál ütemekre épülő dal, amely egyébként gyémánt minősítésig menetelt az Egyesült Államokban, sőt, most már azt hiszem jóval följebb, jön a Wow!

0: 96.4 Peace FM.
1: Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Carival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált, ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízis helyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
3: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, rázását is megakadályozza.
2: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Érkezik egy hazai előadó, aki úgy néz ki, hogy új kiadót talált. Szerintem egyébként megéri vele foglalkozni, hiszen a számok jók, de hát ők tudják. Érkezik nálunk Belánó, Starboy, itt a 96.4 Bass FM-en. Na csumára!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: közlekedés.
1: Kellemes szerdát mindenkinek, és balesetmentes közlekedés, ha már elindítottátok a napot. Árpi vagyok, mondom már is a részleteket. Tart még a lezárás a 11. kerületben Újbudán, a Kemenes utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow triója, és a nagy sikerű Dembo, egy jó popsirázós. Itt a 96 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Biz FM-en, volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Mérséklődött a drágulás üteme a lakáspiacon. Tájékoztató készült az áfamentes gyógyszerekről. Jön az állatkertek éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Mérséklődött a drágulás üteme a lakáspiacon júliusban. Ez éves szinten csak nem 12%-ra csökkent, Budapesten 8% körül volt, az egyik nagy hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint. A számok alapján országszerte 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. A fővárosi használt ingatlanok négyzetméter ára 940 ezer forint és 2 millió forint között mozog, a legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot is elérheti. Megtudhatjuk, mely gyógyszerek lesznek áfa.

0: ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
1: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon.
0: Állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások, látványetetés. Számos programmal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. Állatkertek éjszakájára. Péntek estétől 20 féle programhelyszín várja az érdeklődőket. A vendégek láthatnak fényfestést, részt vehetnek kézműveskedésen, arcfestésen. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között valószínű. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke, Kawo, Uyeke, Uyeke, Uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuperszónikus szerdát és dinamikus napot mindenkinek, ha vezettek, akkor csak óvatosan, jön Vizsi Rézműves!

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Vészközlekedés.
1: Szenzációs szerdát minden vészesnek és óvatos vezetést egész napra. Már is mondom mellé az infókat. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 18. kerületben, az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben. Ez az info. Jó jön, hogyha erre van dolgotok. Érkezik a jó kis csajduó, Glorilla Megan Thee Stallion és a Wannabe, egy nagy fricska a srácoknak és a fake barátoknak.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájába, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 000 fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 000-hez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Én az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Rövidülhetnek a várólisták. Újra összeül a parlament. Rablók és tolvajok kerültek elő a rendőrségi razzián. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Könnyebbség a betegeknek, ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Ezt az egészségügyi miniszter közölte. Hegedű Zsolt jelezte, elindítják a beteg elégedettségi platformot is, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, egyúttal tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárca vezető kitért arra is, hogy a jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság jön létre. Újabb kétnapos rendkívüli ülés lesz a parlamentben. Csütörtökön a képviselők a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról döntenek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Egy hónap alatt több mint 250 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Az egyenruhások 11 000 embert igazoltattak az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában. A július közepén meghirdetett akcióban az elfogott és előállított személyek között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött bűnözőkkel és ittas sofőrökkel szemben is intézkedtek. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NÉBIH elnökétől.
3: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
2: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz, ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

A következő előadó hölgyből amellett, hogy művészetileg igen kreatív, sugárzik egyébként a szexualitás, és tényleg nagyon jól tudja ezt transformálni a zenékbe. Érkezik nálunk Doja Cat, Agora Heels, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Dinamikus napot és szuper reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom mellé az infókat. Pesterzsébetre látogatunk a 20. kerületbe, ahol is félpályás lezárásra kell készülnötök az Előd utcában, amely közelesik a Török Flóris utcához, illetőleg a Fészek rakó utcához. Ez az info jön a helyieknek és az erre közlekedőknek. Jön Bruno és Spak dúója, és teszik fel a költői kérdés, hol jó bulizni, élni úgy általában, Budán vagy Pesten. Ez dübörög itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: És bedobta!
4: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
3: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
4: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Megműtötték a kigyulladt Gripen pilótáját. Elérhetők a mentők kiérkezési adatai. Vége az itthoni áramkrízisnek. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált, ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízis helyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól.

0: Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem várható. Csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között valószínű. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, szuperszónikus szerdát és dinamikus napot mindenkinek. Én egy jó hazai klasszikus, nincs nő, nincs sírás,

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek nagyon szuper reggelt a mikrofonnál, Erpi. Menjünk tovább, váltunk egy jó hazai trióra, és visszahozza a szívünkbe a nyarat, bár még tart, de már azért lassan-lassan vége lesz. Jön Dash Young Fly.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 lista második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Mérséklődött a lakásdrágulás. Gyógyszertári kisokos készült. Pénteken jön az állatkertek éjszakája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Mérséklődött a drágulás üteme a lakáspiacon júliusban. Ez éves szinten csak nem 12%-ra csökkent, Budapesten 8% körül volt, az egyik nagy hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint. A számok alapján országszerte 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. A fővárosi használt ingatlanok négyzetméter ára 940 ezer forint és 2 millió forint között mozog, a legdrágább városrészekben az új építésűeké a 3 millió forintot is elérhet. Megtudhatjuk, mely gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója. A NAV emlékeztetett, érintettek a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A kiadvány pontosan ismerteti, hogy mely termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került, és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs, rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: Vizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon.
1: Állatbemutatók, ismeretterjesztő előadások, látványetetés. Számos programmal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Péntek estétől 20 féle programhelyszín várja az érdeklődőket. A vendégek láthatnak fényfestést, részt vehetnek kézműveskedésen, arcfestésen. A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést, felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél, felfrissül a levegő a hajnali órákra, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vízközlekedés.
1: Kerem szerdát és szupernapot minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom elé az infókat. A 13. kerületben látogatunk, a Turzó utcában. Itt lezárásra kell készülnötök. A Visegrádi utca, illetőleg a Hegedűs Gyula utca közti szakaszról van szó. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, ha ennek az infónak a birtokában vannak. Jön Beton Hofi, érkezik az egyik szuper dala, a dzsungel királya, Bagira. Itt a 96. Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 90.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotás, a Doja Cat és a Paint the Town Red. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
3: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
8: Változnak a várólisták, újra összeül a parlament, razziáztak a rendőrök, rablókat és tolvajokat fogtak el. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Könnyebbség a betegeknek, ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Ezt az egészségügyi miniszter közölte. Hegedű Zsolt jelezte, elindítják a betegelégedettségi platformot is, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, egyúttal tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárca vezető kitért arra is, hogy a jövő év elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság jön létre. Újabb kétnapos rendkívüli ülés lesz a parlamentben. Csütörtökön a képviselők a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról döntenek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Egy hónap alatt több mint 250 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Az egyenruhások 11 ezer embert igazoltattak az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában. A július közepén meghirdetett akcióban az elfogott és előállított személyek között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött bűnözőkkel és ittas sofőrökkel szemben is intézkedtek. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonság

0: csak ezt követően kerülhet az állatok elé.
1: Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között valószínű. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, Going Down For Real, vagyis GDFR, Flowrider, Sash de Gamini, Lucas 3-as a pörög, itt a 96 Base FM-en.

0: magyar vonal marad, csak most csapat helyett egy szóló előadóval fogunk tovább menni. Szerintem ez az egyik legdinamikusabb és legjobban értékelt dala. Érkezik a Starboy Belánótól, itt a 96.4 Bass FM-en. Na bum!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Tulajdonképpen most már elérte az old school kategóriát. 1995-ből az Operation Stakola albumról érkezik egy nagyon nagy finomság, kultikus dal, Looney's I Got Five On It. Én már az ikonikus Oaklandi csapattal búcsúzom tőletek, holnap reggel 6-tól várok mindenkit nagy szeretettel. A mikrofonnál Árpi volt, nektek nagyon szép napot, ciao.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: I'm a Winnie Pooh, minimelű lány, nemzeti minimum, a Pussy Paradise, Show Me My Living Room, Desi Dominál, All Night, Kamu Manöken, a Millie Bobby Brown. Érkezik a 2025-ös Talpra Cigányok albumról Des és a nagy sikerű Winnie Pooh, és a videoklipet, ha megnézitek, hát finoman mondjam, gusztusgeltő, ez pörög itt a 96.4 Biz FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Megoperálták a megsemmisült vadászgép pilótáját. Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai. Nincs már áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízis helyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
7: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását és megakadályozza.
6: Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között valószínű. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rappi Peppe R&B. Van az a ritka pillanat, amikor az ember direkt megpróbál virális lenni, aztán rájön, hogy a TikTok algoritmusnak kb. Annyi beleszúrása van az életében, mint egy random nagyninek a családi csoportban. Tomer is van is pont ezen ügyeskedett, azt mondta, hogy kéne valami nagyot menni, és aztán csinált egy dalt, ami konkrétan elszabadult, úgyhogy jöjjön most ez a bizonyos Million Dollar Baby, amit biztos, hogy ti is kívülről tudtok. Itt a 96.1 Bass FM-en a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nemrég egy kicsit gondolkoztam, hogy mennyire hálás vagyok azokért a gyerekkori dolgokért, mint például amikor megtanultam hintázni, vagy amikor a nagyszülőknél eltöltöttem egy felhőtlen nyári délutánt, mert azóta megtanultam, hogy hogyan kell keresni a szabadságot. A Weekend dala is pont ilyen, Blinding Lights.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

FM. Hallgasd online is. Peacefm.hu. Rap

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Élvezzük együtt a napot a következő órában is, itt a kedvenc rádiótokban. Én Faragó Janka vagyok, Vésével és Részművessel indulunk, ez a Vár meg.
2: Válj meg, esélyes kérlek, várj meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
6: Nevezd személyesen a General Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a General Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rapivel PRMB van az úgy, hogy a parti szemüveg egyre többször párásodik be, és egyre mélyebb érzések jönnek elő, például Diaz Boabentával együtt, itt a Méreg.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nem mint hogyha Glorillának és Megan Thee Stallionnak nem sikerült volna összedobni egy videóklipre, de ezt megtették helyettük a rajongók a Wannabe miatt.

96.1 Bass FM, Rapivel PRMB, Candy Clamber és Estsik eléggé sokáig gyűjtötték az érdekességeket ehhez a dalhoz, olyan, mint hogyha egy kommentmezőt olvasnánk. 2,5 percben ez a Peekaboo.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a nemzetközi kommunikáció legegyszerűbb formája, amikor nem kell extra jelentést adni, például DJ Snake és Cardi B dalának. Ez a Taki Taki a Bass.

FM 96.4 Beast FM.

0: vagyunk a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban. Engem Faragó Jankának hívnak, és gyertek a következő órában is, akár Viberes fizikkel, 0620 96.4 99.99, zenében pedig Belánot hozzuk a Starboy-jal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
4: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Rap, megkockáztatom, hogy az ország egyik legegyedibb zenei kínálatával megyünk tovább ebben az órában is. Gyertek velünk, és ajánljatok minket másoknak is. Érkezik a Bandit.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, ahol a lérége még egy gyerek kérdése volt, ma pedig már inkább egy teljes társadalmi életérzés, főleg amikor megnyitod a banki appot, és az egyenleg úgy néz rád, mintha te tartoznál neki. Itt vannak

96.1 BSFM, Rappi Peppe R&B, ez az a dal, ami úgy hangzik, mint hogyha valaki egyetlen este alatt járt volna Ibizán, az Arab Bazárban, egy magyar kocsmában, és mondjuk a pszichológusánál, az a

0: 96.1 Bass FM, rendtében Fair & Beep, ne csak a nyár utolsó napjai töltsenek titeket, hanem az évszakokat átívelő bass zenék is. Dobjuk őket, itt lesz például The Jacket az Agora Hills-zel, és remélem, hogy ti is minél többen, én Faragó Janka vagyok, várok mindenkit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Van, aki, hogyha késik a repülője, felhívja a légitársaságot, és van Central Sea, aki inkább átül egy privát gépbe, és megkérdezi a pilótát, hogy mikor érünk már oda. Nem tudok beszállni a licitbe, itt a Band for Band.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B előadók, sőt inkább dalszövegírók nagyon sokat gondolkoznak azon, hogy mi az, ami új, ami esetleg meghökkenteni az embereket, és néha vannak ilyen teljesen folyék egyszerű üzenetek, amik mégis bekattannak minden további nélkül, mint például Mali dala, a Shake It To The Max.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: be nuts rushing us.
1: We could just be friends like music so childish. Bobby Valentino, you could slow down. We got all these temptations like the group from Motown. And I'm player like the crew that came up through my hometown.
2: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
3: 0620-96-4999. Ezen a számon már Bédabiát éritek el, vele folytatódnak a nagyon csúcs szuper bészes zenék. Én pedig köszi, hogy eddig engem hallgattatok. Faragó Janka vagyok, legyetek jók, hello!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.6 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Sajnos elérkeztünk a nyári szünet utolsó hetéhez, úgyhogy hozok még egy kis summer vibe-ot. Ez Tupac, Dr. Dre és Roger Tottman közöse. California Love, a Bass FM.

0: Rap, hip hop, R&B, peace.
1: I've seen the devil dance sunset.

96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. SZA megosztotta egy fotódumpot az Instagram oldalán. A lapozós posztból az is kiderül, hogy mostanában sokat koncentrál magára, például meditál, vagy chillezni jár a tengerpartra. Pörögjön tőle is Kendrick Lamartól a Looter, a 96.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B. Shinzát arról kérdezték, hogy ki az idolja. Ő pedig Nicki Minajt és Rihannát mondta. Inspirálják és motiválják is őt. Pörög a Boss Up a 96.4-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy fiatal, de már is világhírnévnek örvendő előadó művésszel megyünk tovább, aki nem más, mint Tyla, ezt a Push to Start, a BFM.

yeah, damn, oh yeah, tell her, oh yeah,

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Egy ikonikus, örökzöld zenével megyünk tovább, amit a bulikban is sokszor kértek, én pedig előszeretettel játszom is. Ez a The Next Episode, Dr. Dre, Snoop Dogg közöse.

rapni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Laura és Nóri szeretnék kérni a BSV-től a Passport című zenét. Hogyha ti is szeretnétek kérni, vagy üzenni, azt a 0620 96 4 99 99-en tudjátok megtenni. Pörög is a track. Itt

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Rihanna egy igazi hullámvasútra ültetett minket. Pár napja egy videóban azt mondta, hogy nem tud tovább titkot tartani, elmondja nekünk, hogy mire készült eddig. Természetesen a komment szekciót elárasztották azok, akik azt remélték, hogy új zenével jelentkezik, de azóta kiderült, hogy csak a smink márkájának bővíti a palettáját. Érkezik a Drake-kel közös What's My Name, a BFM.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Csatlakozhattok hozzánk a social médiában. Fent vagyunk Facebookon és Instán is, Biz FM Hungary néven. Vissza a zenéhez, ez a Run It, Chris Browntól, a 90.

0: közlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Az 5. kerületben torlódás van a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Bazilika környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik az Always Be Mine, a BSV-től és Nagybogitól, a Biz-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: them boys.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Doja Cat lényét átjárja a zene. Megosztott egy videót arról, hogy szokta megetetni a cicáját, miközben kinyitja és odaadja neki a hamit, eppel is énekel hozzá. Pörög tőle az Agora Hills a 96.4-en.

0: 96.4 Bass FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip-Hop.
1: Már is megyünk tovább, méghozzá hazai vizeken. Nem sokára érkezik hozzánk Pifu Marics Petivel közösen. Ez a Schwindler kollabjuk a 96.4-en.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
6: Nevezd személyesen a Generali Nightrend Budapestre és fuss velünk most szombaton az Éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrend Budapesten.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Terész körúton, a 6. kerületben, az Oktogon környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Pörög Judlótól a sötét, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

94.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, hogyha választani kéne Dash Young Play és Azaria zenéi közül, szerintem én a tippet emelném ki. Pörög is a 96.4 BFM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki.

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Az a pletyka járja, hogy Kendrick Lamar azért van eltűnve, mert új albumot készít. 2015 óta minden egyes stúdióalbuma nyert Grammy-díjat. Pörögjön tőle a Humble a 96.4-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, de most el kell, hogy köszönjek tőletek, mert Revolution átveszi a stúdiót, de Shell, Young Flagel és Omamával indít. Mi pedig holnap találkozunk, ahogy minden hétköznap, 2 és 6 között, itt a 96.4 BFM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Telefon, SMS, Viber tudtok üzenni 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash és Young Fly Oh Mama című slágere után indulunk méghozzá Jack Harlowval, tőle is First Class című dalával, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A Dózsa György úton sávlezárásra számítsatok a Vágány utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig megyünk is tovább Brunóval. Tőle is szóljon Ördög Nórika című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

96.4 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Future és Drake Life is Good című dala után pedig Dessel megyünk tovább. Tőle is pörögjön Winnie Pooh című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM.

0: Rap, hip-hop, okay, R&B 96.4 Base FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: már éjjel felejtem.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

964 BSFM Rap Hiva Power NBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni BSFM.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Manuel Nostalgia című dala itt a kedvenc rádiótokban a 964-en.

0: yeke, dama, o yeke, cello, o yeke, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és Nagybogival, és közös dalukkal az Always Be Mine című slágerrel, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd, illetve Playboi Carti Timeless című dala után gurulunk is tovább Manuellel, és egy nagyon laza kis dallal tőle, aminek a címe Need You. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beats FM-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De le-

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, Ryan Castro, Képo és Gangsta, La Via című jó kis reggaeton dala után gurulunk is tovább, most már klasszikus vizekre fogunk evezni, jöjjön egy gigászi party banger, Eve és Gwen Stefani kettőse, tőlük is szóljon a Let Me Blow Your Mind című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en, ezzel megyünk.

ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: szagva. 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Da Babyvel és Roddy Riccsel folytatjuk, tőlük is szóljon Rockstar című daluk itt a kedvenc rádiótokban.
1: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, self in the kitchen.

0: we gonna run it up.
1: 96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A Humankind és Call Me Big Dog című dala után egy ifjú tehetséggel Pifuval megyünk tovább. Tőle is szóljon, Változnak a helyek című dala itt a BSFM-en.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. DMX klasszikusa a Rough Riders Anthem után Dash-el és Azáriával megyünk tovább, tőlük is szóljon Papa című daluk itt a B.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz...

Tudod mi a 96.4 Base FM? Old school. New school.

FM. Yeah. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution munkatára, Post Malone és Quavo Congratulations nevezetű dalával. Ezzel búcsúzom, srácok, tőletek, ma estére ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: GBM Music Production.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.